tehnya gayan bejeun. Pola kadai Dilip Hembrom. Saprao kadai Porimol Hembrom. Gayan Bejeul.